0: Fuchs Péter mesemondó vagyok, és szerintem azért kell kicsinek és nagynak egyaránt mesét hallgatni, népmesét, mert ez a népmese úgy repít minket egy másik világba, hogy közben megőrizzük az e világi kötődéseinket is.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatók, mi szeretettel köszöntünk mindenkit a Túlcsöppel RFM 88,5-es hullámosszán, és 2026. 6. hó 7-e van. Egy szenzációs napra ébredtünk egyébként, tipikus téli nap, egyébként mostan a hosszú hétvége, és a hosszú hétvége az annyit jelent, hogy mehetünk síelni, és higgyétek el, van hó fönn már, és marha hideg van. Legalábbis, Katalin, mennyire hideg van te nál? A fiamnál tegnap 5 fok volt állítólag, amikor kiértünk, már korán sem volt annyira 5 fok, de azért minden esetben maradjunk, hogy a szobában hideg volt.
2: Mire kiértünk, 14 volt, úgyhogy. De gyönyörű szép nap volt a hegyekbe, úgyhogy.
1: Egy fantasztikus időt töltöttünk el, úgyhogy igazából nem szólhatunk egy időszót sem, mert az idő most csodálatos. Az elmúlt pár hét az rettentően esett, meg is nőtt a fűtés. Természetesen, hát ez...
2: Meg a gaz,
1: meg minden egyéb, ami nőni szokott. Szóval, hát érdekes hetünk volt, és mint ahogy láttátok, Katalin föltett egy kicsi YouTube
2: videót,
1: igen, és mutogattam a vadonatű t-shirtömet. Az van ráírva, hogy 1946 vintage.
2: Limited edition.
1: Ez van ráírva. És ami döbbenetes, hogy amikor hát ez egy pár nappal ezelőtt ezt láttam fönn a Facebookon, és tetszett nekem, mert a Kati nem beszéltük meg, és a Kati meg is vette.
2: Hát persze, hogy nem, hát ez meglepetés volt.
1: Igen, de valóban meglepeti, ma valljuk be őszintén. Ugyanakkor nagyon szépen köszönöm, volt egy tulajdonképpen egy online konferencia a diaszpórában élő médiáknak.
2: Nem, bemutatták a diaszporát. Ez a Pécsi Tudomány Egyetem.
1: Akkor te jössz, Katalin.
2: Pécsi Tudomány Egyetemnek ők indították el, és szervezték meg, és fogják össze. És ebből az alkalomból, innen Sydneyből reprezentálták hárman az itteni magyar közösségeket. Peredi Blaskó Csilla a Magyar Iskolától, Dezsényi Sári a Kengugró és a Transzilvániák, tehát a táncsoport.
1: Az egy hihetetlen tehetséges leányzó, de komolyan, szóval az teljesen minden, miben fog bele.
2: Egyrészt nagyon jó zenész, másrészt nagyon jó táncos, úgyhogy és hát most ő vezet.
1: Egy lelkes tag, és nekünk nagyon-nagyon szükségünk van ilyen lelkes
2: tagokra. Annak ellenére, hogy az édesanyja ausztrál, a Sári gyönyörűen beszél magyarul.
1: Abszolút. Nem csak az, hanem hogy megtanítja most az jó anyját is magyarul beszélni, úgyhogy én múltkor találkoztam a Sári beszélni, hogy mi nem beszélni...
2: Rebekával.
1: Mi nem beszélni angolul, mi nem beszélni angolul. Mondom, jó van, mondom, csak csinálj csak, jól áll neked. Szóval,
2: igen,
1: úgyhogy...
2: És hát természetesen, és Guszti a Rádió Mozaik részéről, én nem tudtam részt venni, mert pont ugyanebben az időben volt a délvidékieknél, a délvidéki klubban a trianoni összetartozás napi megemlékezés, és a műsorban engem is felkértek, hogy szerepeljek, így aztán sajnos két helyen nem tudtam ott lenni.
1: Ez a tipikus illosvai dolog, minden amőbák, megosztódtunk.
2: Nem, ez a munka megosztás.
1: Így is lehet mondani, de számtalanszor megtettük már ezt az évek folyamán, és ami engem megdöbbent, hogy mindenkező, hogy azt megkérdezett, hogy tulajdonképpen hány éve vagytok ti rádión? Már mondom, 34 éve. Jézus Mária, mondom, én is ezt mondom, csak nem veszem észre, ez a borzasztó.
2: Így van.
1: Szóval a telefonszámos stúdióban 98 16 27 77-es, és nem, valami oknál fogva nem tudom elérni a Facebookot, de nem is baj, mert a telefonomon majd elpiszkálódom. Addig is, mi van a mai napban? Hát gyerekek, szenzációs dolgokat szedtünk össze, de tényleg szenzációs dolgokat.
3: te most, Natali.
2: De még mielőtt elkezded, itt szeretnék sok szeretettel gratulálni hírszerkesztőnknek, Kicsi Gyurinak, akinek ma van a születésnapja. Isten éltessen, Gyurkám, és ennek örömére kivett egy kis szabadságot. Úgyhogy érezzétek jól magatokat, és majd két hét múlva találkozunk.
1: És természetesen a beugró az az Ilosvai Egyet Katalin. Így van. Ott a mikrofon másik oldalán. Szóval, hogy mi van a mai napban? Természetesen hírek lesznek Katival. Vaskó András, ugyan még nem hívtam föl, de az az az ember, akire szerintem gondolkodás nélkül hátat lehet fordítani, és akkor is ott van. Szóval Vaskó András a portriporter.
2: Hát pláne most, hogy készülünk a világbajnokság, foci világbajnokság.
1: Hát ez az, igen. Kis Ágnes kiment egy tüntetésre, onnanhoz élő hangképeket. Bálint Csaba bejelentkezik Délvidékről. Egy, hát tulajdonképpen egy érdekes dolog történt, ami nagyon remélem, hogy egyszeri, és nem fog megismétlődni. Német Hajnal Aurora. Amikor ezt a nevet megmondom, gyerekek, ez a nő egyszerűen csoda. És hogy miért csoda, azt minden körülmények között hallgassátok meg a riportot. Nem egy hosszú riport, 8,5 perc, de ott mindent elmond. Hihetetlen. Ultravalónak nagy tisztelendő Péter Fikundi jelentkezik ma be. Kis Zsigmond matematika. Talán ismeritek a nevet, többen, akik a diaszporában élünk, ismeri őket, hiszen fotósok videódókat készítenek.
2: És ellátogattak Ausztráliában.
1: És ellátogattak több esetben Ausztráliában, és lényeg az, hogy ővele beszélgetek a magyar oktatási rendszerről. Ezt majd későbbiek folyamán kommentálom. És a Guinness Book of Record, na most ez itt a csoda. A Guinness Book of Record Magyarországon egy új kísérletet tett, ami egyébként sikerült, hogy hány citerást tudnak beterelni egy térbe, és azok egy számot el kellett, hogy játszanak. Úgyhogy erről hozok egy interjút. Szívmelengető, de tényleg szívmelengető. Csodálatos dolog az, hogy ma vannak Magyarországon kicsik, nagyok, öregek, és mindenki, aki a zenén keresztül egy fantasztikus életet él meg.
2: Úgyhogy amennyire láttam, korosztály
1: az 6 évestől 90-ig.
2: Igen. És hát egy csodálatos helyszínen voltak, hiszen a Budai Várnak az udvarában, tehát a Budai Várpalotának az udvarában voltak. Egy fantasztikus látvány, maga csak a látvány is. Az a rengeteg citerás, asztalokon kitéve a citerák, és ott sorba álltak, és látni lehetett, ahogy játszanak. Csodás.
1: Így van, szóval dőljetek hátra, szenzációs időt fogunk együtt tölteni. Mondjad, Katalin, igen, mondjad akkor.
2: Igen, talán.
1: Hagyj keresünk egy kis pénzt, és utána okay. Mondjad, jó? Akkor jó. Csináljuk ezt így.
4: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
5: So here's a question. Where will Giant Steps take you this Saturday? And the answer? Straight to the Giant Steps Greenhouse Market, located in the grounds of the old Glazeville Hospital. The charity-run event, hosted by Giant Steps Australia, operates a school, a post-school service, and a range of other services supporting children and adults with autism spectrum disorder. So, take a leap and stride along to these colourful floral markets this and any Saturday between 9 and 12 noon and soak in the beauty of what's on offer. Free parking and entry are from Punt Road, Glazeville via the bottom gate. Then head for the Norton Manning Drive. For inquiries, go to giantsteps.net.au.
3: start every week with the best traditional and hot jazz with me, Hartley Anderson, here on 2RRR 88.5 FM. We're here every Monday, 12 noon to 2 p.m. Hear jazz of the great era of the 1920s and 1930s, plus regular Australian jazz programs. All the stars and many more with a different theme each week. Be part of the 2RRR midday jazz scene. 2 hours every weekday at noon. It's a must listen.
6: Hogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
2: És akkor két helyi érdekű közlemény. Az egyik, hogy a Szent Erzsébet Karitász Társaság Ashfieldben tegnap elmaradt a vacsora, mert olyan kevesen lettünk volna. Úgyhogy, de viszont június 20-án délután 2 órakor, ez egy szombati nap, vetítéssel egybekötött előadás lesz, amelyet dr. Gubáné Anna Mária, KCP ösztöndíjasunk fog tartani, méghozzá mexikói utazásairól. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, kérjük, hogy jelentkezzetek be a vagy a 9750-0459, vagy a 0401-579-806 telefonszámokon, tehát vagy a Hollai Annánál, vagy a Krassói Mariannál, és jelentkezzetek, csak tudjuk, hogy körülbelül hány emberre számíthatunk. A múlt hónapi előadás nagyon érdekes volt, Mongóliába jártunk akkor, és most pedig úgy döntött a társaság, aki ott volt, hogy akkor most Mexikóba megyünk. Úgyhogy nagyon köszönjük Panninak ezeket az roppant érdekes és értékes előadásokat. A múlt hónapiban tulajdonképpen
1: milyen élet az, ahol te ennyi mindent megtapasztaltál. Panni szerintem 50-valahány országban volt.
2: Igen, és ami nagyon szép volt a múlt hónapiban, hogy a Lourdes-i, tehát a Lourdes-ba járt, és Fatimáról beszélt, tehát nagyon érdekes, és Mexikóban is majd beszél ennek a...
1: Hát minden esetben nézzünk elébe.
2: Igen, oldaláról. A másik esemény, ami ebben a hónapban lesz, a hónap végén, június 28-án a szokásos Szent László Társaság és rendnek az évi dísz ebédje. Sok szeretettel hívnak, juvják és várnak minden támogatót és tagot. Ez a Magyar Házban lesz, 1-5 Bruce Place Punchbowl. Kérjük, aki szeretne részt venni, feltétlenül hívja Patai Ferencet. A 95-67-25-62-es telefonszámon, különösképpen azért is, mert ha szeretne ebédet, akkor hogy az ebédrendelés meglegyen.
1: Kedves hallgatom a 2RRR FM 88,5-es hullámos, áthallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Gatesville-ből, és a telefonszáma stúdióban 98-16-27-77-es, és híreket Ilosvai Egyet Katalin mondja.
2: Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján idén is méltóságteljes, egésznapos programsorozattal tisztelgett az ország, a magyarság történelmi sorsfordulói és az összetartozás eszméje előtt. A megemlékezések középpontjában ezúttal is a közösség ereje, a nemzeti identitás megerősítése és a határokon átívelő magyar egység áll. A rendezvények már a kora délelőtti órákban megkezdődtek, és késő estig tartottak számos településen párhuzamosan zajló eseményekkel, iskolai és civil szervezetek bevonásával. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés emlékezetének megőrzése és a magyar nemzet egységének kifejezése jegyében a Magyarország gyűlés 2010-ben június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, hangsúlyozva, hogy a határokon átívelő magyar közösség az egységes magyar nemzet elválaszthatatlan része. És Babits Mihály szavaival szeretném ezt a részt befejezni. Azt a hazát, melyről a szózat zeng, el nem veheti és meg nem csonkíthatja senki. Az visszavonhatatlanul hozzánk tartozik, magunkban hordozzuk, épp annyira, mint ahogy ő hordoz bennünket, általa és benne vagyunk, akik vagyunk, s ha ő nem volna, mi sem lennénk többé. A migrációs paktum ellen tüntettek a fővárosban. Az Európa Unió migrációs paktuma június 12-én lép életbe. Péntek délután több ezres tömeg gyűlt össze a Kodálykörödön, ahonnan pártzászlók nélkül vonultak a résztvevők az országház épületéhez. A parlament előtt pedig jobboldali véleményvezér is felszólalt. Kiemelték, hogy a migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondják el a véleményüket. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény pártpolitikától mentes, és a hazáját szerető minden olyan honfitársat vártak, aki egyetért azzal, hogy hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája. A kormány szóvivő Szondi Vanda közölte, hogy első lépésként a kabinet pénteki hatállyal módosította azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerő kölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat három országból, a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Péntektől ebből a három országból nem jöhetnek munkavállalók, és akik jelenleg itt vannak, azok kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszóvivő azt is elmondta, a kárpátaljai kisebbségek jogairól szóló megállapodásról egy hivatalos jegyzéket küldött az ukrán fél arról, hogy mit, mikorra vállal. Az oktatási jogok témájában 2026 végéig kell teljesítenie a vállalásait, a nyelvhasználati jogokat 2027. december 31-ig kell átültetni az ukrán jogrendszerbe. Az a biztosítéka, hogy ez valóban meg is fog történni, hogy be kell építeni az EU csatlakozási folyamat során a dokumentációba. Az első klaszter lezárultánál lesz egy bizottsági jelentés, hogy sikerült-e mindent teljesíteni, és hogyha nem sikerült, tehát nem ültették át az ukrán jogrendbe ezeket a vállalásokat, akkor megáll a csatlakozási folyamat. Az ukrán félnek, ha szeretne csatlakozni 10-15 éves távlatban az Európa Unióhoz, akkor igenis teljesítenie kell azokat a vállalásokat, amiket most kitárgyalt a magyar féllel. A kínai MG új autógyára nem Magyarországon, hanem Spanyolországban épül meg. Ez az új kormány első jelentős gazdaságpolitikai kudarca, mutatott rá Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a mintegy 71 milliárd forint értékű beruházásért Magyarország is versenyben volt, a döntés nyomán azonban a fejlesztés Spanyolországba kerülhet. Rétvári közölte, a beruházás elvesztése mintegy 2300 munkahelytől fosztja meg Magyarországot. Felidézte, Magyarország mindvégig az elsők között volt a versenyben, végül azonban a spanyolok nyerték el a gyárépítés lehetőségét. A politikus élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, és azt mondta, szerinte a kabinet, ha nem tesz eleget a magyar munkahelyek megőrzéséért és az új beruházások Magyarországra vonzásáért. Össznemzeti demonstrációt tartottak este a budapesti román nagykövetség előtt, Fejes Rudolf, Anzelm Nagyvár. Fejes Rudolf, Anzelm Nagyváradi

0: Látják, hogy a Benes dekrétumok ellen tartott budapesti tüntetéshez hasonlóan ismételten széleskörű nemzeti összefogás bontakozzon ki egy összmagyar ügyben. És végül utolsó hírünk, június 7-én, tehát a mai napon, vasárnap délután 4 órakor a budapesti Sándor Palota előtt rendezik meg a Ne féljetek, szimpátia tüntetés Magyarország állami intézmény vezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézmény vezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint Sülyog Tamás köztársasági elnök, Varga Zsé András a kúria elnöke, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, Vindis László az állami számvezőszék elnöke, Koltai András a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, és Polt Péter az Alkotmánybíróság elnöke, Rigó Csaba Balázs a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, és Péterfi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Szabó László, a szervező, hangsúlyozta, a demonstrációval arra szeretnék biztatni az érintetteket, hogy a jövőben se engedjenek a nyomásnak. Úgy véli, az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy bizonyos tisztségek, mandátumok túlmutat az országgyűlési választási cikluson. Szerinte ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését, és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti. Szabó László szerint mindez azt mutatja, hogy az alaptörvényben rögzített garanciák nem véletlenül léteznek. A vasárnapi demonstráció célja ezért nem csak az érintett vezetők melletti kiállás, hanem az alkotmányos intézményrendszer védelmére való figyelemfelhívás is. Kedves hallgatóink, ezek voltak legfrissebb híreink, amelyeket a 24.hu, a Magyar Nemzet és a Kisalföld oldalairól vettük le.
1: Kedves hallgatom, a Tültipelára FM 88,5-es hullámoszát hallgatott. Hálás köszönetem Katalin, és a vonalban a szenzációs One and Only, ahogy mondják, Vaskó András sportriporterünk Melbourneből. Szerbusz Andrásom, jó reggelt!
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is bent a stúdióba, és csapunk is bele az eheti összefoglalásunkba. Kezdjük labdarúgással. Ugye Kati említette a felvezetőben, hogy hamarosan kezdődik a világbajnokság. Én most még nem szaladnék ennyire előre, söprögessünk úgymond a saját házunk táján. Az elmúlt héten pár nappal ezelőtt Magyarország férfi válogatottja lejátszotta Storon következő esedékes felnőtt férfi felkészülési mérkőzését Finnországgal, ugye a Puskás arénában. A Puskás aréna nagyon bizi az elmúlt időszakban, és hát a magyar válogatott 2-1 arányban győzedelmeskedett, Varga Barnabás két góljával nyertünk, már az első fél időben 2-0-ra vezettünk, majd a finn válogatott szépített 2-1-re, és ez is maradt a végeredmény, míg amit még tudni érdemes, hogy jövő hét kedden Debrecenben Kazahsztán válogatottját látjuk vendégül, és szintén egy felkészülési mérkőzés kereteiben csap össze a két válogatott, és hát amit még érdekes ebben a debreceni mérkőzéssel kapcsolatban, hogy hétfőn a magyar válogatott egy úgymond nyílt edzést tart, ami ugye azt jelenti, hogy a szurkolók megtekinthetik az edzést, és én azt gondolom, így látva az elmúlt időszak válogatott mérkőzéseit, ahol ugye telt ház fogadta a magyar csapatot, én szerintem már ezen azért az edző mérkőzésen egy jó pár ezer magyar szurkoló ott lesz és megnézi a magyar fiúkat, de hát erről a mérkőzésről meg majd jövő héten beszámolunk.
1: Te mondd, ilyenkor nem sajog a szíved?
2: Guszti, ebben nem menjünk bele, ez egy nagyon...
1: Elnézést!
2: Ez egy nagyon nem volt korrekt kérdés, de nem volt.
1: Övön alul volt, azt mondod?
2: Így van. Most már is tekerettem, látod, nem is bírok megszólalni. De Az biztos, hogy én már említettem, hogy ugye augusztusban otthon leszek Magyarországon, és lesz válogatás.

0: mérkőzés, azon biztos, hogy ott leszek, és ott fogom a telefonomat föltölteni energiával, úgymond, illetve hát ugye élményeket, és a könnyeimet morzsolni, hogy miért csak 10-5 évente egy meccset.
1: Meg, hát, meg ha kis perc, akkor mindenképpen ott vagy.
0: Az egy másik kérdés. Azon ott leszek azon a hétvégén, amíg otthon leszünk, az nem probléma. De még maradjunk labdarúgásnál egy szó erejéig. És én szerintem ilyen még nem volt a magyar, illetve nagyon régen volt a magyar labdarúgás történetében, de Anglia labdarúgás történetében biztos, hogy nem volt, hogy a Liverpool házatáján, Liverpool saját berkekben úgymond Szoboszlai Dominikot választották az elmúlt szezon legjobb játékosának, és én azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerés nem kellhet egy magyar labdarúgónak. Én azt gondolom, hogy elkezdtem így kutakodni, hogy mikor lehetett ilyen, hogy magyar játékos volt egy Liverpool szintű klubcsapat legjobb játékosa, és először hirtelen egyértelműen Puskás Ferenc jutott eszembe, ugye a 60-as években, ugye a Real Madridról, De
1: hát a Liverpool az egy más kategória, igen. Az egy más tészta, igen.
0: Hát mindegy, szívből gratulálunk Dominiknak, és hát további sok sikert kívánunk a pályafutásához. Folytassuk kézilabdával, javában zajlik Budapesten a Női Bajnokok Ligája 4-es döntője, ahol a Győr tegnap lejátszotta az elődöntő mérkőzését, és itt a francia Bretagne-Brest csapata ellen játszott, és 31-30 arányba nyertek a győri lányok. Ez nagyon izgalmasra alakult a mérkőzés, vége pedig a félidőben a győri hölgyek már 8 góllal is vezettek, de hát egy pár perces szundikálás, úgymond öltözőbe maradás, hát ezt eredményezte, hogy egy kiélezett igazi jó, izgalmas mérkőzés volt, de hát ennek ellenére ugye mi, hogy megnyerték a mérkőzést, bejutottak a döntőbe, és amit majd vasárnap magyar idő szerint 6 órakor rendeznek, szintén Budapesten, és szintén a francia Metz csapatával, ahol a bizonyos magyaros Metz csapatával, ugye ahol két magyar hölgy kézilabdázik, fogják majd a döntőt vívni, de ennek a mérkőzésnek is az eredményéről jövő héten beszámolunk. És fejezzük az idei, az eheti sporthírenket Taekwondóval, és hogyha azt mondom, hogy Taekwondó, akkor ugye a Márton ikertestvérekről, és hát ugye most már kimondhatjuk, hogy a Salim Family-ről, családról beszélhetünk, és Márton Viviana a párizsi Grand Prix, az olasz Grand Prix versenyen nyert aranyérmet a súlycsoportjában 62 kg-ban, míg a Salim család Németországban szerepel a President Cupban, ahol a kadett verseny súlyban, illetve a kadett korosztályban Salim Nala bronzérmet szerzett, ő a legfiatalabb egyébként a családban, aki tékvándózik. A nővére Salim Kamilla aranyérmet szerzett, míg fiú testvérük Salim Omar Gergely, ő pedig ezüstérmet szerzett. Hát szívből gratulálunk a Salim családnak, és hát én kíváncsian várom, mert még ott is van egy nap a Grand Prix küzdelmeiből, de hát erről majd jövő héten beszélünk.
1: Andiskám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és elnézést kérek a fociért. Abba pillanatban kimondtam, mondom, hups, ezt nem kellett volna.
0: Találkozunk jövő héten, további kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra, szervusztok.
1: Isten áldjon minden jót. Kedves hallgatom, a Töltsöpalára FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glacvéből, a telefonszámos csúrúba 98-16-27-77-es, és a Kati hírekben említette, hogy egy emigráció ellenes tüntetés volt Budapesten, és kis Ágnes természetesen kiment erre a tüntetésre is, és helyszíni képeket hozott.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. 2026. 6.-5.-én civil kezdeményezésre, még egyszer mondom, teljes mértékben civil kezdeményezésre. Sok ezer patrióta gyűlt össze a Kodály köröndön 2026. június 5-én 17 órakor, azért, hogy tiltakozzunk a migrációs paktum ellen. Mindannyian nagy veszélynek érezzük, hogyha a hazánkba idegeneket, illegális idegeneket költöztetnek. Tudjuk már más példákból, más országokban, hogy ez mihez vezet. Gyilkosságok, késelések, robbantások, tömegbehajtás autóval, és még Isten tudja micsoda, szeretnénk ezt elkerülni. Íme néhány vélemény.
3: Miért fontos ez önöknek, hogy
4: azért,
3: eljöttek?
4: Azért fontos, hogy maradjon ez a nyugalom, az a békesség, ami eddig jellemezte ezt az országot, és nem kérünk a bevándorlókból, amiket titkos paktum kapcsán a miniszterelnök úr sajnos beígért nekünk. Úgyhogy ez ellen tiltakozunk.
3: Köszönöm. És?
4: Én csak meg tudom erősíteni a kolléganővel.
3: Jó, köszönöm szépen.
5: Csak az az egy cél, hogy migránsmentes legyen Magyarország, és közbiztonság ugyanolyan jó maradjon, mint ami eddig volt. Ezért vagyunk itt. Csak ez magyarokról szól. Nincs párt, se ilyen, se olyan. Igazi magyarok vannak, akik igazi Magyarországot szeretnének.
3: Nagyon köszönöm.
6: Magyarország mellett kiállok, hogy ne járjunk úgy, mint a nyugat-európaiak. Hogy kitoloncolnak a saját országunkból.
3: Köszönöm.
7: Hazámért vagyok itt. Majdnem négyszeres nagymama leszek. Az ő jövőjükért vagyok itt.
3: Köszönöm.
8: Nem. Hát engem elküldött anyukám.
3: És ennyi elég?
8: Úgyhogy ő helyette vagyok itt. Igen.
3: 90 jó, és helyett. Ő miért jött volna?
8: Ő szívből jött.
9: Aha. Én szívből jöttem. Nem szeretném, hogy migránsokat küldjenek Magyarországra.
8: Mondjuk ez olyan is egyetértek.
3: Köszönöm.
10: Miért vagyunk itt? Azért, mert be akarnak telepíteni migránsokat az országunkba, amit mi nem szeretnénk.
7: Tehát az új miniszterelnökünk egy hazug ember.
10: Egy hazug. Azt sem tudja vállalni, hogy mit mondott 2 órával ezelőtt, nemhogy 2 hónappal ezelőtt. Tehát egy hazug. Egy hazaáruló.
3: Köszönöm szépen.
10: Ennyi.
11: Petike eltakarodjon a közéletből.
12: Minél előbb annál jobb.
11: Ez a kormány egy hazaáruló.
12: Minél előbb annál jobb eltakarodik, nem csinál
11: ezért,
12: több kárt.
11: Megmondom, ezért.
3: Az van írva a táblára, hogy Magyarország migránsokat betelepíteni tilos.
11: Így van.
3: Köszönöm szépen.
12: Igazán nincs itt.
13: Mire szeretne rákérdezni?
3: Hát, hogy miért fontos ennek, hogy itt kint legyen? Ugye sokan vagyunk. Miért fontos ennek, hogy itt
13: vagyunk? Egy percet, amíg ez a harsogás elmúlik, utána jó?
3: Jó. A Sydney és a Torontói Diaszpora Rádió.
13: Nagyon örülök. Egy kicsit, hogyha elhallgatnak, akkor mondom, jó? Kis türelmet kérlek. Rendben. Gondolom arra kíváncsi, miért vagyok itt?
3: Egy van, pontosan.
13: Hát azért vagyok itt, mert a migráció, az iszlamizáció, az nem csak egy kérdés, nem csak egy társadalmi kérdés, hanem egy kérdés köteg, egy ügy köteg, amit egyetlen egy más társadalmi kérdés sem tud felülmúlni. Miért? Azért, mert ez az ügyköteg magába foglalja a legfontosabb társadalmi, legfontosabb kulturális és a legfontosabb gazdasági kérdés köteget. És ha elindulunk ezen az úton, amire a Tisza párt, illetve Magyar Péter elindítaná Magyarországot, akkor az egy egyirányú utca. Nem lehet belőle megfordulni, nincs visszaút, nem irreverzibilis, helyesebben irreverzibilis. Tehát ezt nem lehet visszacsinálni.
3: Nagyon szépen köszönöm!
10: Azért, mert nem szeretnénk Magyarországot eladni. Azért.
7: Hát teljesen egyetértek.
10: Magyarország magyarok.
7: Nem akarunk. Orbán mellett szavaztunk, és ő szeretnénk.
10: De ettől független. Tök mindegy, hogy ki mire szavazott. Magyarország a magyaroké. Nem migráns ország.
7: És össze-vissza hazudodik Magyar Péter. Minden szó hazugság.
14: Köszönöm szépen.
10: Nagyon elnézést, hogy...
14: El tudom mondani, ne haragudjon, ugyanezt.
1: Mint ahogy halljátok, Ági a sűrűjébe van, és hát el tudom képzelni, hogy milyen hangulatot több, hát becslések szerint kicsivel több, mint 5000, kicsivel kevesebb, mint 10000. Úgyhogy ember volt kint, és lényeg az, hogy érdekes látni a Fideszt, és egyáltalán a jobboldalt opposition, tehát ellenzéki messzben. Hát kíváncsi vagyok, hova fog ez kiukadni, mert az emigrációs kérdés Magyarországon egy kifejezetten olyan téma, amire hatalmas támogatás volt az elmúlt években. Folytatta tovább a műsorunkat. Bálint Csaba jelentkezett be Délvidékről, ahol alapvetően nagyon szomorú dolog történt. Csabikám, vidd a szót!
15: Báti Dobos Szilvia, szeretettel köszöntöm, és ön a szalkaz...
1: Ó, ez nem az. Csaba, csak ez megvan, megtaláltuk, így van. Most jön.
15: Bálint Csaba, szeretettel köszöntelek téged, és tulajdonképpen egy, ahogy mifelénk mondják, egy tulajdonképpen nagyon csúnya dolog történt, hiszen zászlóégetés volt, nem tudom mennyire jellemző ez, vagy ez csak egyedi volt. Tulajdonképpen mi történt, és miért kellett elégetni a magyar zászlót?
16: Szervusz Guszti, köszöntöm a hallgatókat. Hát eléggé stílusszerű, hogy pont a Nemzeti Összetartozás napján veszük fel ezt a beszélgetést egyébként itt a reggeli órákban. És pont egy ilyen, hát kevésbé pozitív hírrel kell, hogy beszámoljunk, vagy kevésbé pozitív hírrel kell, hogy beszámoljunk. Történt egy ilyen sztori itt Szabadkán az elmúlt héten, és hát igazából egy picit így felkapta a fejét a közvélemény erre az egészre. El az egész történetre. Először gyorsan elmondom, hogy mi történt. Igazából az történt, hogy ugye a középiskolások, amikor itt végeznek, ez pedig most zajlik, tehát zárják le ugye a tanévet, így június elején készülnek az egyetemre, akkor általában ezek a ballagú végzős diákok, ezek hatalmas nagy bulikat csapnak a városba, a központban. És akkor a saját iskoláiktól legyen az akárhol a városba, felvonulnak, és a fő téren tulajdonképpen hatalmasat buliznak, fényképezkednek, elbúcsúztatják a középiskolai éveket, és akkor általában este szokott lenni a banket, ahol egy hatalmasat buliznak, és akkor így zárják le a középiskolai diák éveket. És van egy nagyon érdekes szokás itt Szerbiában ezzel kapcsolatban, ami szerintem meglepő lehet, még akár Magyarországon is, nehogy Ausztráliában, aki hallgat bennünket. Ez jellemzően egyébként a többségi nemzet részéről szokott megjelenni, hogy fogják magukat ezeken a bulikon, amikor vonulnak az utcán a ballagók, és fölhúzzák a hátukra a szerb nemzeti zászlót. Tehát beleivódik ebbe az egész történetbe egy ilyen nemzeti jelentőség is. Nagyon sokszor látunk ilyenkor szerb trikolórral pózoló diákokat, akik büszkék a saját hovatartozásukra, Szerbiára, nemzetükre, és igazából egyesek gyakorta csinálnak egy ilyen nemzeti töltetű ballagást ebből az egészből. Na és akkor történt az, hogy két magyar diák is, hasonlóan ugye a szerb társaikhoz, fogták magukat, csak ők a magyar zászlóba burkolóztak bele, és a magyar zászlóba vonultak végig a ballagási ceremónián tulajdonképpen a város központban, és akkor ezt a zászlót kortársaik letépték róluk, aztán még később megtalálták a város központban magát a magyar zászlót, és még meg is volt égetve, tehát hogy főgyújtották azok, akik letépték két magyar ajkú gyerekről a magyar zászlót. Hát, és akkor az később kiderült. Eljárást indított a rendőrség, megtalálták a két kiskorú elkövetőt, ugye a más nemzetnek a zászlajának a meggyalázása az bűncselekménynek számít Szerbiába, és hát megindult az eljárás a két fiatalkorú ellen. Most, hogy ez mire fog kifutni, az más kérdés, mert nyilván fiatalkorúakat rendesen büntetni nem lehet, nyilvánvalóan itt elbeszélgetnek ezzel a két fickóval, akik tönkretették a magyar zászlót. nem világos, hogy milyen nemzetiségűek voltak. Tehát az első blitz az rögtön az jött elő az embereknek a fejébe, hogy ez biztos majd a többségi nemzet részéről szerbek voltak, de elméletileg nem szerb nemzetiségű diákok tépték le a magyar zászlót a magyaroknak a hátáról. Tudni kell, hogy itt élnek a szerbeken, meg a magyarokon kívül horvátok, bunyevácok, más nemzetiségűek is. Úgyhogy ez egyelőre nem derült ki, hogy milyen nemzetiségű diákok voltak az elkövetők, de elméletileg az az információ van most napvilágon, hogy nem szerbajkúak voltak, hanem más nemzetiségűek követték el. Na most, amikor ez kiderült egyébként a közvéleménybe, akkor sorba fogták a különböző pártok, civil szervezetek, és elítélték ezt az egész történetet, hogy más nemzet zászlaját gyalázni nem szabad. Egyébként eljutott egész a magyar kormányig, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter is megnyilatkozott az ügybe, elítélte a magyar kormány is a zászlógyalázást, a Vajdasági Magyar Szövetség, az ellenzéki pártok, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a nemrégben megalakult Vajdasági Magyar Újrakezdés párt. Szóval egy csomóan, és még a szerb miniszter is alapvetően, és mondom, elindult az eljárás is, úgyhogy igazából pont került a végére. Azt hangsúlyozzák az illetékesek, hogy alapvetően ez egy ilyen elszigetelt cselekmény volt, tehát ezt nem kell ráhúzni itt a szerb-magyar kapcsolatok romlására, meg a nemzetek közötti együttélés romlására, igazából elszigetett esetről van szó, amit megpróbálnak kezelni. De nyilvánvalóan megjelennek azok a rossz hangok is, egyes vélekedések szerint, egyes beszámolók szerint volt magyar-szerb csapatok közötti, vagy csoportok közötti feszültség is néhány hónappal ezelőtt Szabadkán, Palicson, két fiatal csapat egymásnak esett nemzeti alapon. Erről egyébként én hivatalosat nem tudok, csak hallomásból, a sajtónak az inger küszöbét nem érte el, most az ellenzéki pártok próbálnak erre is rámutatni. Tehát nyilvánvaló az, hogy maga a történést, azt mindenki megpróbálja a saját rendszere szerint magyarázni. Van, aki megpróbálja azt beállítani, hogy romlanak a kapcsolatok, a másik vonal azt szeretné beállítani, hogy nyugodjon meg mindenki, semmi vész nincs. Egyelőre most ott tartunk, hogy eljárás indult a két elkövető ellen, úgyhogy most egyelőre nyugalom van. Folytatása nem volt az ügynek, és egyébként én szerintem nem is lesz.
15: Hát maradjunk abban, hogy nem egy megnyugtató dolog, ugyanakkor, mint ahogy mondtad, elképzelhető, hogy két alapvetően misguided, mifelénk úgy hívják, olyan gyerek, aki hát túl buzgó, és így tovább, hogy egy elbeszélgetés untig elég lesz vele. Bálint Csaba, nagyon szépen köszönöm neked, Isten áldjon, és vigyázzatok mindenképpen magatokra, és csak fel a fejjel, csodálatos dolog magyarnak lenni, maradjunk abba.
16: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok nektek, vigyázzatok magatokra.
17: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
18: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
17: Lady Anne Funerals, where every family is special.
19: It can happen at any age. You trip, you fall, you become immobilized, you cannot open your front door, and you're alone. Panic. How do you let the ambos in to render you first aid? Well, consider a knockbox. A knockbox for New South Wales Ambulance and other emergency services refers to a lockbox with a special access code. This would allow paramedics and other services to gain access to your property without breaking doors or windows, and that could save your life. For details on how to register and for what you need, search ambulance-general inquiry at health.nsw.gov.au and scroll down.
20: There is so much you can do on 2RRR's website. From catching up on weekly community news articles to volunteering and donating to our station. You can even submit your own music. To check it out for yourself, visit 2RRR.org.au. Your local sound to the world. 2RRR 88.5 FM.
0: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Theme Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-85-00 telefonszámon. 8818-85-00 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és táncoljunk egy picit, Pataki Attila, ó, jöjj, csoda vagy!

0: Kedves hallgatóim, a TRRR FM 88,5-es hullámaszát hallgatod. Ritkán játszunk ilyesmit, bevallom őszintén. De néha jó patakart el lehet hallgatni, és más, mint a kör közepén állok, úgyhogy egy szenzáció, tehetséges, érdekes, és egy érdekes élet. Folytatta tovább a műsorunkat. Német Hajnal Aurora. Na most, amikor ezt a nevet elmondom, hát nagyon sok embernek az a hölgy jut az eszetekbe, aki magyar népviseletet úgy viseli, mint más a köntösét, vagy más a bevásárló cuccait, vagy éppen odahaza az otthonkát. És boldogan és nagyon értelmesen belekürtöli a világba. Nézd meg engem, így kell magyar népviseletet viselni, így kell a nemzeti gondolkodást öltözetben is kifejezni. Úgyhogy fölhívtam avval kapcsolatban, hogy hétköznapi népviselet, hallgassátok szeretettel. Hajnalka, te csoda vagy! Német Hajnalka Aurora, szeretettel köszöntelek téged, és hát különösebben nem kell bemutatni téged a magyar hallgatóknak, mert ha valaki bemegy a Facebookba, vagy a Twitterbe, vagy bárhol, egy gyönyörű népviseletbe öltözött hölgyről van szó, aki mindennapi viseletben viseli a népviseletet. És ezt mindegy olyan flairrel, olyan valamivel, amit csak is Aurora tud csinálni. Ezt majd egyébként rákérdezek, hogy ezt meg kellett külön neked tanulnod, vagy ez csak úgy önmagától jött. Szóval a hétköznapi népviseletről beszélgetünk népviseletről, kultúráról, olyasmiről, amit elvesztettünk. Hál' Istennek vannak képviselőink, ilyen például te is, aki ezt minden nap bátran, metróba, buszon, taxiba, utcán, szupermarketba, és többit nem említjük, úgyhogy ott mindenütt te viseled. Szóval tulajdonképpen miért viseled ezeket, és van emögötte valami tudatosság emögött?
1: Én azt gondolom, hogy az őseinknek annyira egyszerű volt, hogy a viselet az volt a ruhájuk. Tehát nekem lett egy ilyen jelmondatom, hogy számomra nem jelmez a viselet, hanem a mindennapi ruhám. És ezt kell ugye a fejekbe rendbe tenni. Tehát látnak egy néptánc együttest a színpadon, aki megkapja a raktárból a viseletet, kivasalja otthon, fölveszi a színpadon, visszarakja a bőrönbe, visszaviszi a raktárba. Tehát ma a viselet körülbelül az átlagember számára ennyit jelent. Én ezen próbálok minden nap változtatni azzal, hogy inspirálom az embereket, hogy most is van rajtam egy kabát, amit egy turkálóba vettem. Van rajtam egy pólóruha, amit én terveztem, és turai hímzés minták vannak rajta, de ugyanolyan pólóruha, mint ami, vagy pólóanyag, mint amiből mindenki járkál. Tehát ennyi erővel tudunk hozzá kevés munkával olyat adni, ami az őseinknek a szimbólumrendszere, a hímzés technikája, tehát a szálak, ami a gyökerekhez vezetnek. És mivel én iparművész vagyok, én nagyon egyszerű helyzetben lehetek, hiszen azt tanultam az egyetemen, hogy hogyan lehet hordható, használható, funkcióval ellátott alkotást létrehozni. Ugye a kéző és az iparművész között ez a hatalmas különbség, hogy nekünk mindig hordható és funkcionálisan működőképes tárgyakat kell terveznünk. És ezért újra tudom úgy tervezni a régi viseleteket, hogy a kényelmesség is például egy szempontban, de nyilván nem uralja le magát a hímzés kultuszt, a technikákat, stb. Viszont a mai kor ember ugye mindent azonnal akar, gépbe mosható, stb. Próbálok egy kicsit ugye tanítani is, hogy nem kell mindent a gépbe mosni, de nyilván nem azt kérem, hogy a patakra menjenek le az asszonyok, mint ahogy ugye régen, hanem tényleg valami olyan köztes arany középutat megtalálni, ami a mai kor emberének azt mondja, hogy elfogadható, de a gyökerünk is benne van. És azt látom, hogy tudok olyan inspirációs morzsákat kirakosgatni, hogy a közösségi oldalak, amiket mondtál, olyan visszajelzések érkeznek, például a TikTokon, ott vannak ugye a kicsik. És azt mondja, hogy vett hímzőfonalat, és megtanul a TikTokról hímezni, azért, mert én inspirálom arra, hogy ez egy jó dolog, és jelentések vannak, és szép. A nagymamája szoknyáját elővette, mert látta, hogy én is hordok olyasmit, ami neki a nagymamájának Hát ezek a fantasztikus dolgok, és mostanában úgy szoktam bemutatkozni, Németh Hajnal Aurora vagyok, nem hagyományőrző, hanem hagyományélő.
2: Egyébként ez egy szenzációs dolog, és semmi más nem tudok neked mondani, hogy gratulálok. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a svájciak, az osztrákok, a hollandok, a svédek és minden más nyugat-európai ember, aki elmegy és mit tudom, megcsinálja a doktorátusát, felöltözik népviseletbe. Miért viseli ő a népviseletet? Miért gondolja ő azt, hogy ezt népviseletbe kell neki ezt megtenni, amikor a magyar ember levetkőzik, ott hagyta, elfelejtette, betette a szekrénybe, a molyette meg, és amikor kijön valaki, mint te, akkor elkezdik cikini, ugye már ne játszad az eszedet. Mi történt itt az emberek fejébe?
1: Sajnos nem lehet összehasonlítani azokkal az országokkal Magyarországot, mint amiket felsoroltál, mert egy hatalmas történelmi és politikai különbség van kettőnk között. Nálunk volt egy olyan 45 évnyi kommunizmus, szocializmus, ami az arra irányította ugye az embereket, hogy ez az otthonk a divat, ugye a hitet azt folyamatosan nyírbálták, nem támogatták, sőt, ugye tiltották, hogy templomba járjanak. Nálunk is van ilyen cselendi legendárium, hogy nagy párttag volt az egyik családtag, és nem mehetett templomba, nyilván titokban néha elment, de hogy ez olyan hatalmas törést okozott a népviseleteknek, a népszokásoknak, a templomba járásnak az egész folyamatán, ami ugye 45 év, az szinte egy generáció. Hát most gondoljunk bele, hogyha folyamatosan egy ideológia megy. Hát én emlékszem, az én nagymamám is otthonkába járt, tehát nem láttam rajta viseletet, és ez borzasztó nagy szomorúsággal tölti el a szívem, mert van egy nagyon-nagyon fontos emlék az életemben, egy esemény. Amikor a Bayern München nyert, és én éppen a családommal Münchenben voltam, akkor láttam, hogy több tízezer ember hömpölyög, és ugye vagy a dinn volt a nőkön, vagy pedig a férfiakon felül mez, alul pedig a népviseleti nadrág és cipő és zokni, ahogy kell ugye a német népviseletbe. És én akkor éreztem először azt, hogy ja, hát a viselet az lehet ultramenő, lehet a focival összeköthető nemzeti, népi és sport esemény egyben és divatvilág, tehát egész elképesztő élmény volt ezt átélni, és ott söröstek a viseletbe, tehát teljes természetességgel hordták, és ugye ezeket a gondolatokat fejtettem vissza, hogy ugye nálunk ez a sok-sok év micsoda rombolást vitt véghez. Na de, eljutottunk 2026-ban, nincsen diktatúra, mindenki azt vesz föl, amit akar. Amikor azt mondják nekem, hogy drága egy viselet, akkor azt mondom, hogy igen, ez pont ugyanolyan, mint hogyha egy haute couture ruhadarabot szeretnék megvenni a nagy divat cégektől, hát én se tudom megvenni. Viszont az internetre fölmegyünk, szerintem nem létezik olyan hallgató, aki ne vásárolt volna még a neten. Beírja, hogy magyar népviselet, és például a Facebookon tegnap este 2000 forintért láttam eladó népviseleti szoknyákat. Igaz, egy icipicit át kell alakítani, de nem kell varrógép se, tehát én kézzel is szoktam egy csomót varni. Már azt mondom, hogy 2500 forintból van egy népviseleti szoknyád, ami tök vagány, plisszírozott, mintás, stb. Most nyilván nem egy múzeális darabot képzeljünk el ennyi pénzért, tehát azért itt vannak különbségek, de tehát a pénz nem akadály. Kreativitás kell hozzá, elszántság, és azt mondom, hogy felveszem azt a népviseletes szoknyát egy pólóval, amit akár én kézzel ki tudok hímezni, vagy jobb esetben van a családban egy olyan nagymama, aki még tud hímezni. Hiszen szerintem kb. Mindenki emlékszik arra, azokra a kalocsai terítőkre, ami a tévén volt, meg a fotelen.
2: Ma már rengeteg olyan hímzést lehet csinálni, amit pillanatok alatt a gép a komputer kinyomja, és antetikusak néz ki. És tulajdonképpen itt a viselet a lényeg. Az, hogy viseled, az, hogy visszatért azokhoz a gyökereked, és ebből annyi minden más helyére kerül. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy te az vagy, aki vagy. Örülök, hogy te tényleg nem csak, hogy dumálsz róla, hanem viseled is, és elviseled mindazokat a kritikákat, mert hát sajnos vannak, akik téged kritizálnak azért, mert te népviseletbe öltözöl, ugyanakkor ne hagyd abba, csodálatos vagy, nagyon szépen köszönjük, és Isten áldja meg, és csak viseled, amiben, mert marha jól áll neked.
1: Nagyon szépen köszönöm ezeket a jó kívánságokat, hiszem azt, amit az őseink, hogy a szó mágia az hat, úgyhogy amit kimondunk, az valóra válik. Én ugyanilyen jó kívánsággal kívánom, hogy tud folytatni ezt a műsort sokáig jó egészséggel és nagy örömmel.
2: Aurora, nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon!
1: Isten áldjon!
0: Kedves Agatam, a Turcsipelára FM 88,5-es hullámot áthallgatod, és Német Hajnalka Aurórával beszélgettem. Ha fölmesz a Facebookra is beütőd Német Hajnal Aurora, csodát fogsz ott látni. Komolyan csodát, és hagyd mondjak valamit, ami nagyon fontos megérteni, hogy Tóth Mudruc Anettal indítottuk ezt a tulajdonképpen ezt a programot el, hétköznapi népviselet, és milyen jó, hogy fiatalok beállnak emögé a dolog mögé, és szívelelküknek tartják azt, hogy a magyar népviselettel a magyar kultúránkat erősítjük. Úgyhogy gratulálok Hajnalkának. Folytatta tovább a műsorunkat, nagy tiszteletű Péterfi Kund szavait visszük most magunkkal útravalónak.
3: Krisztusban testvéri szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ma június első vasárnapja van, és ez azt jelenti, hogy ma kezdődik tulajdonképpen az egyházi időben, az egyházi esztendőben az ünneptelen fél év. A naptári esztendővel ellentétben az egyházi esztendő az általában november utolsó vasárnapján kezdődik, és tart a következő naptári év november végéig. Ez az egyházi év két fél évre van értelemszerűen osztva, egy ünneppel teli fél évre és egy ünneptelen fél évre. Az ünneppel teli fél év természetesen az advent vasárnapjaival, karácsonnyal, illetve utána a farsang időszakkal, pontosabban aztán a bőjti időszak, a nagy hét időszakai, nagypéntek, húsvét, a feltámadás természetesen az egyik legnagyobb ünnep, aztán majd 40 napig együtt örvendezünk annak, hogy Krisztus feltámadt és itt van velünk, majd pedig áldozó csütörtök, amikor Jézus felmegy a mennybe, majd 10 napra rá, ugye a pünkös vasárnapja. Pünkös vasárnapját követte, ma egy hete a Szent Háromság vasárnapja. Ezzel le is zárult egy úgynevezett ünneppel teli egyházi fél év. És most következik egy ünneptelen egyházi idő, amiben igazából néhány nemzeti, vagy mondjuk így természethez köthető ünnep van, amelyet természetesen az egyház is méltóképpen megünnepel. Hadd olvassak fel csak két verset a János közönséges első leveléből, így hangzik Isten ígéje, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Hát valóban ki lenne az, akár közülünk is, aki ne tudná legyőzni ezt a múlandó, gyarló világot, hanem az a személy, te és én, hívő keresztény, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. A keresztény vallás, keresztény hit immár 2000 esztendős. Mégis alig, ha van egy olyan közösség, egy olyan szervezet, amelynek miben létét és céljait annyira félre értették az elmúlt évtizedekben, századokban, az elmúlóban levő két évezredben, mint az egyházét és a kereszténységét. Az ünneppel teli és ünneptelen fél évben élő egyháznak az életét. Egyik leggyakoribb félreértés az, hogy a kereszténység, a keresztény egyház voltaképpen az élet harcaiban megfáradt embernek kínál egyfajta pihenést. Néhányan úgy vélik, hogy az egyház egyfajta idősek otthona, egy azílium, egy menedékhely, ahol az élet harcaiban elfáradtak, pihenést találnak, vagy éppen kárpótlást hitük révén. Ám azt gondolom, hogy semmi sem áll olyan messze a valóságtól, mint ez, mert a kereszténység, annak ősi, igazi, krisztusi értelme nem pihenés, hanem igenis harc. Ünneppel teli fél évben, és ünneptelen fél évben egyaránt. Harc, amely nem fegyverekkel vívódik, hanem szellemi eszközökkel. Harc, amely nem harcmezőkön zajlik, hanem az emberi lélekben. Harc, amely elől nem lehet megfutamodni, de amelyben győztesként csak Jézus Krisztussal, Isten fiával lehet megmaradni. Mindaz, az ember, aki az Istentől született, az le tudja győzni a világot. Ezért mondja az apostol, és ez a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. De mi ellen is folytatódik a keresztény hadviselés? Ugye vannak, akik szívesen harcolnak mással szemben, más keresztényekkel, más keresztény felekezetekkel szemben. Azonban meg kell látnunk, hogy az úgynevezett felekezeti vallásközi harcoknak az ideje elmúlt, hiszen Jézus Krisztusban megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Igen, keresztények lenni azt jelenti, hogy felvesszük a harcot az Isten ellenes erőkkel, úgy a magunk, mint a világ életében, és küzdünk azért, amiért Jézus is küzdött, legyen meg az Isten akarata. Isten akarata érvényesüljön úgy a magunk, mint a mások életében. Szívből kívánom, keresztény testvéreim, kedves rádióhallgatók, hogy az előttünk álló ünneptelen fél évben is érezzük és lássuk, hogy csak az tud győzedelmeskedni, csak az tud győzni ebben a világban, aki hisz abban, aki győzött a világ fejedelme felett is, aki győzött és feltámadt és él és uralkodik, az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia. Tehát az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

0: Kedves hallgatom, a Turtipel RFM 88,2-es hullámhoz áthallgatod, Rádió Mozaik színi innen Glitzville-ből, és nagy tiszteletű Péter Frick Kunc szavait vittük magunkkal útravalónak. Megfontolandó szavak, keresünk egy kis pénzt.
1: There's so much happening at station sponsor North Ride RSL. With free live entertainment in the Heritage Lounge and Marble Bar, Friday to Sunday, and low-priced ticketed featured acts in the club's auditorium each Saturday night. There are loads of free games and giveaways galore for members each week, together with the monthly mega draws. And with many quality dining choices, including the Riverviews Bar and Dining, Marble Bar and Cafe, Green Bar, Downstairs Bar, and the House of Tong. Where? The North Ride RSL. Where community is our focus.
2: The federal government's free medical support service is here to help you every hour of every day of every year. You can access their online symptom checker to see if you should contact a doctor or care for yourself at home. However, it's not a substitute for professional health care and cannot provide you with a diagnosis. There is also a 24-hour, 7 days a week telephone health advice person-to-person number to call, and that's 1800-022-222. That's 1800-022-222, because you never know when you'll need them.
3: G'day to Triple R listeners. If you've missed your favourite program, not a problem. Many of our programs can be listened to on demand via our Mixcloud account. Go to Mixcloud, that's mixcloud.com/2RRR885FM. If the program you're after is not there, get in touch with our office and our helpful staff will see if they can track down the show for you. Thanks for tuning in to your local sound, 2RRR 88.5 FM.
4: Felhívás a közösséghez. Bendigo North Ride Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo North Ride Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo North Ride Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo North Ride Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.
0: Kedves hallgatom a 2RRR FM. Itt hallgatod élőbe, és telefonszámos stúdióban 98 16 27 77-es. Magyarországon és a világon mindenütt az oktatás az egy, hát az egy, mifelénk úgy megyek, hogy hot potato, tehát annyit jelent, hogy egy kritikus probléma, amivel minden modern társadalom küszködik, és alapvetően hogy is lehet értékelni a jó oktatást. És ebben kapcsolatban rengeteg különleges problémák vannak, rengeteg vélemény van, ahány ember annyi véleménye van, és ebben a kapcsolatban fölhívtam Kisgyöngyön barátomat, aki egyébként egy szenzációs fotós és videódókat készít, és amellett még nagyon okos ember, és maga is tanárember, és őtől kérdeztem. Kis Zsigmond, szeretettel köszöntelek téged, és te informatikai tanár vagy, és egy tulajdonképpen amiért felhívtalak, hogy a gyerekeid, akit te taniszasz, az megnyertek valami versenyt, majd ezt elmeséled, miről van szó, és talán érdeklődnék a magyar oktatási rendszerről, főleg a matematikáról. Múltkor beszéltem valakinél, aki csintalan matematikát tanít Amerikából, és tulajdonképpen elég sok ember kapcsolódik hozzá, és ő nagyon kritikus volt a magyar oktatási rendszerrel kapcsolatban,
5: És amikor téged rákérdeztem neked, hogy hát erről is szeretnénk beszélni, akkor te is azt mondtad, hogy hát te se vagy nagyon elragadtatva ettől. Tulajdonképpen mi a baj a magyar oktatási rendszerrel, és ugyanakkor, mégis a gyerekek, más gyerekei is olyan versenyeken vesznek le, és helyezést érnek el, nem is akár miért. Tulajdonképpen itt valahogy a contradiction in turn, ahogy mi felénk mondják, nem stimmel. Hogy néz ez a dolog ki?
6: Üdvözlöm a hallgatókat én is. Igazából az eredmény, ami miatt fölhívtál, posztoltam is közösségi médiában, hogy létezik nálunk egy országos tudományos és innovációs olimpia, és hát ennek az olimpiának a döntőjébe jutott három iskolánk diákja. Ugye én gyakorló tanár is vagyok, informatika, mesterséges intelligencia, ugye a szakterületem, és hát itt kiemelt dicséretben részesültek ezek a tanulók, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. És háromból kettőnek mentor tanára is voltam, és hát így a kreatív, tudományos és műszaki tehetségek nevelésé és támogatásáért díjat kaptam, hogy ennek az egyik szervezője a Magyar Innovációs Szövetség volt. Ez egy hatalmas siker, nagyon kevés iskola diákja jut be, és főleg három diák is, de ebbe idén 60-an, hogy elképzeljük ezt a versenyt, 721 tanuló 500 pályaműve érkezett be, és ezek között kellett helyt állni. Ugye ez az innovatív verseny, ez úgy zajlott, hogy nem volt semmilyen megkötés. Tehát lehetett informatika, környezetvédelem, lehetett nagyon erős az orvosi, a kémiai terület, amiben helyt álltunk. Ez már a 35. ilyen rendezvény volt, és hát például, hogy az erősségét tudjam érzékeltetni, az úgy néz ki, hogy a tavalyi győztes, ugye ennek van egy folytatása, van európai, meg van világverseny is, és a világversenyen, ha jól tudom, egy lányzó indult, és a nevét sajnos nem jegyeztem meg, a tenger biológiával kapcsolatban volt az ő projekte, és világviszonylatban negyedik lett, illetve volt egy kutatás is, amivel dicséretet értek el. Tehát hagyományosan nagyon jó eredményeket érünk el.
5: Na most, hát egy hagyományosan jó eredményt értek el, akkor mi a kritika? Tulajdonképpen tudsz-e Magyarországon kívül olyan országot, akinek a matematikája, az oktatási rendszere magasabb szintű, mint a miénk? Mert például itt Ausztráliában katasztrofális, egyszerűen katasztrofális, de olyannyira, hogy a legalapvetőbb számtani műveleteket is komputer segítségével csinálják meg. Szóval, és akkor nálatok ott van 700-valahány ember pályázott, és ebből 70, mit tudom én, eljutott odáig, hogy elindítja a dolgozatát, és akkor ebből X és akár mennyi győzött. Na most tulajdonképpen mondom, itt valami itt kommunikációban nem stimmel, vagy egyáltalán valaki itt valamit nem mondja ki az igazat, úgyhogy most eljössz.
6: Erre nagyon büszkének kell lenni, hogy amit a magyarok elérnek, nem csak ez amit említettem, itt az összes világversenyeken általában az első 5 vagy 10 között végzünk, kiemelkedő a matematika is. Ugye ezt azért úgy érjük el, hogy van nagyon kemény tehetségpontok vannak, akik fölkészítik a diákokat ezekre a versenyekre, és mint nagyon jó kiemelted, amiben Magyarország nagyon erős, az a matematika és a fizika, tehát az elméleti rész, és ezekkel érünk el nagyon nagy sikereket. Ugye a másik, ami például ezek szakmai versenyek, ezek a World Skills versenyek, amik a szakmákat mérettetik meg, és hát itt egészen más kompetenciákat kell fölmutatni. Tehát olyan kompetenciákat, amiben Ausztrália is nagyon erős, hogy hogyan lehet csapatba dolgozni, hogyan lehet kommunikálni ezeket. Ezt úgy tudom, hogy az ausztrál oktatás ebben nagyon szépen előjár. Amiben a magyarok kiemelkednek, ez a magyar matematika és fizika módszertan kétségtelen, tehát ez adja az eredményeket igazából.
5: Még mindig nem tudom, hogy mitől vagy kritikus. Most térj a tárgyra ezek után.
6: Vannak dolgok, tehát, de ez nem biztos, hogy csak magyarországi probléma. Az egyik a tanároknak a megbecsülése. Tehát az, hogy akik ebben részt vesznek, azok mondjuk, ha egy műszaki területet nézünk, mint ahogy én is vagyok, ha én elmennék üzembe dolgozni céghez, ennek a többszörösét keresném meg, illetve hát a társaim is. Tehát, hogy azok a tanárok, akik erre a SUS technológiára fölkészítik a diákokat, azoknak a megbecsülése, anyagi erkölcsi megbecsülése, ez az egyik kritika, hogy ezen nagyon-nagyon kéne javítani. A másik az, hogy hát én is már benne vagyok a korba, és egy csomó tanár is benne van, és hogyha így letesszük a lantot, és nézzük a tanári utánpótlás, nem nagyon van biztosítva, tehát igazából a fiatalok nem nagyon válasszák ezt a pályát, vonzóbbá kellene tenni. Ez a tanári utánpótlás krízise az, ami megint csak kívánivalót hagy maga után. A harmadik ilyen dolog, amiben én látom az elmaradottságot, hogy igazából, ha ezeket a versenyeket nézzük, úgy tudnám hasonlítani, hogy mi ezzel a néhány eredménnyel úgy csinálunk, mintha egy versenyautót egyedi prototípusba próbálnánk építeni. Ami kiváló, tehát megvan a prototípus, tényleg versenyautó, na de mi van a tömeggyártással? Tehát, hogy lesz ebből, tehát az oktatásnak az egyenlőtlensége, hogy igazából nem csak egy, kettő, három, négy, vagy nem tudom hány kiváló eredményt kell felmutatni, hanem az egész oktatást felfejleszteni arra valamilyen szintet. Tehát ha azt mondjuk, hogy világszínvonul a magyar oktatás, akkor ezt én nem mondok igazat, mert hogy egy-két ember és néhány tanár és néhány támogató szervezeten, tehetségpontokon múlnak ezek a dolgok, de a széles spektrum az nem követi ezeket a dolgokat. Aztán a másik az, hogy amiben ti nagyon jók vagytok, ez a soft skill-nek a hiánya, hogy igaz az informatikában, amiben ti nagyon jók vagytok, ez a soft skill-nek a hiánya, hogy igaz az informatikában,

0: mit mondasz, és végső soron valami olyan tényezőt hozol fel, amit alapvetően az individualizm, ahogy mondják, tehát az egyediség, az individuum Magyarországon sokkal erősebb, mint Ausztráliában, ez igaz. Teambe, tehát közösségbe dolgozni, hát ez nekünk nagyon nehezen megy. Na most ez karakterbeli differencia, kulturális differencia, hogy látod te ezt, hogy lehetne ezt tulajdonképpen megoldani? Melyek azok az országok, amik ebbe nagyon jók, hogy az embert úgy és olyan módon tanítják, hogy a közösség és a közösségnek a lényege, és majd az meghozza az eredményt. Milyen országokat tudnál például felsorolni ezek szemben, ami a te kvartériádnak megfelelnek?
1: Hát ez jó kérdés. Igazából én, amit utána néztem, tehát nálatok Ausztráliában is ezek az eredmények sokkal jobbak, mint nálunk, ezek a csapatmunka, a kommunikáció, amire építenek, a projektmunka, a gamifikáció. Én is a mesterséges intelligencia a tananyagommal, amit én fejlesztek, ezekre próbálok válaszokat adni. Tehát az, hogy jön egy Z generáció, aztán az alfa, az is itt kopogtat már szakképzésnek az ajtaján, és elkezdtek születni már a B is. Ezeknek a generációknak, tehát ezek a tanulók teljesen más megközelítést igényelnek. Tehát az, hogy a figyelmük, ez egy adottság, a figyelmük az nagyon rövid, és hát olyan tananyagokat kell készíteni, amivel a figyelmet ilyen 10-15 perces tananyagrészeket kell készíteni, zenés, táncos show műsorokat gamifikálni kell. Ezek módszertani váltásokat kell, hogy eredményezzenek.
0: Amikor mi beszélgetünk, mi látjuk is egymást, és én elrögtem magamat, ugyan nem hangosan. El tudom képzelni, matematikát zenés, táncos, kabaré műsorba beépíteni, be lehet építeni, most ezt őszintén.
1: Természetesen be lehet építeni. Tehát, hogyha van egy jó keretjáték, van egy jó kihívás, számtalan ilyen applikációk vannak, amivel a fiatalság is, meg az idősebbek is szívesen játszik, amiben ott van játékosan feldolgozva egy-egy matematikai probléma, amivel ezt szépen be lehet vezetni. Szórakozik is vele, szórakozva tanul. Tehát ez a módszer abszolút működik. Ami nagy probléma, hogy a tanári felkészítés. Ez is egy nagyon nagy probléma, hogy a tanárok nincsenek felkészítve a módszertani váltásokra. Tehát senki nem mondja meg nekik, hogy ez a generáció hogy működik. Találja ki magát. Hát nem biztos, hogy ki fogja találni, hogy hogyan működik, és akkor jönnek a panaszok, hogy ezek aztán neveletlenek, nem figyelnek, alszanak az órán, mobiloznak, stb.
0: Maradjunk abba, hogy ezek olyan témák, amit hát órákig el tudnánk egyébként beszélgetni. Térjünk talán vissza arra a megméretésre, amit te csináltál, amire beneveztetek. Mi volt a téma, és tulajdonképpen hogy érzed, hogy sikerült fölkészíteni a gyerekeket arra, hogy elérjék ezt a szintet, és te számodra mennyi volt a kihívás, milyen volt a kihívás ezekkel a gyerekekkel dolgozni?
1: Miután egy innovációról van szó, abban az iskolában, ugye a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bójai Technikumáról van szó, ott működik tehetségpont, és van egy nagyon tehetséges kolléganőm, Fülöp Máta, aki ezt nagyon nagy szorgalommal csinálja, és én mellé álltam, és mentünk a diákokhoz. Én a személyes innovatív példámmal, ugye a tananyagfejlesztés is részt vettem benne, hogy merjenek bátran ezzel elindulni. Van valami kis projektjük, amit érdemes megmutatni, és biztattuk őket, hogy nevezzenek. És hát így indult ez az egész. Ugye volt Balogh Gellért, aki egy olyan dolgot csinált, hogy a 3D nyomtató

0: ott hogy lehet felszámokkal kiegészíteni, hogy elektrotechnikus révén ilyen egyedi prototípus nyákokat lehessen, nyomtatott áramköröket lehessen csinálni. Ugye itt ezt nagyon megdicsért a zsűri, ahol ugye a zsűriben voltak egyetemeknek a professzorai is, voltak olyan cégek, akik foglalkoznak az, hogy hogy lehet elindítani egy vállalkozást, hogyan lehet licenszel levélni, tehát komplex képzést is kaptak a döntősök, akik részt vettek ebben, és akkor hát itt az volt az egyik probléma, hogy ezt még ahhoz, hogy ezzel lehessen indulni a piacon, egy startuppal, egy kicsit a minőséget fejleszteni kell, de hát igazából ezzel már el tud indulni. A másik, a Fodor Levente volt, aki azért is indult el ezzel, hogy ilyen mesterséges intelligencia alapjai a szakoktat, tehát a szakmákba és a szoftverfejlesztőknél hogyan kell ügynököket építeni például. És hát adtam neki egy tippet, hogy milyen projekt az ami most érdekelheti, ami most terítéken van, és ez a mesterséges intelligenciával segített tanulás. Tehát, és ő, mint szoftverfejlesztő, utána önállóan lefejlesztette hozzá a szoftvert, hogy a szoftver egy applikáció, ami segíti a tanulókat ahhoz, hogy felkészüljenek a vizsgákra. Tehát itt a különféle vizsgáknak a tananyagát be lehet építeni, és akkor ő, mint, hát úgy tudnám elkészíteni, vagy elképzelni az egészet, mint hogyha egy ilyen egészség applikáció lenne, hogy ő figyeli mindig, hogy éppen hol tart, ütemezi neki a feladatokat, hogy mikor mit kell megtanulni, lehet tőle kérdezni, segít a felkészülésben, és hát ezt tesztelte diákokon is, és hát ez volt az ő munkája. Ez után nagyon sokan érdeklődtek, és lehet is belőle valamilyen piaci eredményt is.
1: Hány évesek a gyerekek egyébként, hogy ha már itt tartunk?
2: Ezek a tanulók 18 évesek, végzősök, és igazából nekik az, hogy merre menjenek tovább, ebbe is egy nagyon nagy segítség. Mindegyik tovább szeretne tanulni egyetemen, és a zsűribe egyetemi professzorok is voltak, akik látták az ő munkájukat, és ha arra az egyetemre mennek, egyrészt megvan a kapcsolat, másrészt tovább tudják folytatni ilyen tudományos diákköri munka révén az ő saját projektjüket.
1: Hát minden esetben egy szenzációs dolog, én nagyon örülök neki, hogy sikereket értek el. Kis Zsigmond, hál' Istennek, vannak olyan emberek, akik lelkiismeretesek, és felkészítik a diákokat. Hány ilyen Kis Zsigmond van Magyarországon, nem tudom, de maradjunk abban, hogy az én haverom az Kis Zsigmond, és ez azt csinálja. Úgyhogy talán ez a lényegesebbe, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, és sok sikert felkészítésben, és a jövő generáció valóban a ti vállalatokon nyugszik.
2: Köszönöm, és a barátság természetes. Szia!
1: Kedves hallgatom, a Túlcsöpel RFM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glatesville-ből, és szeretettel köszöntöm, a vonalban van Julia, aki élőben hallgatja a magyar adást Keszthelyen, és nem tud aludni, de nem baj, Juliám édes, majd mi egymás szórakoztatjuk. Szóval lényeg ebből csak az, hogy Guinness Book of Record, egy szenzációs rekord történt Magyarországon, és akik ezeket megcsinálták, hát körülbelül 600 valahány ember, de hallgassuk meg a zenét, vagy inkább talán az interjú. Talán inkább a zenét, aztán majd lekörülöm, és akkor bejön az interjú, jó? Úgyhogy akkor nagyjából hallgassuk meg a zenét, és hogy mi hangzott el azon a bizonyos napon fönt a várban, amikor a Guinness Book of Recordot tulajdonképpen megdöntötték.
3: 3, 2, 1, start please!
4: Most kezdhetitek!

0: És mint ahogy halljátok, hát körülbelül 668 ember vett ebbe részt, és akik részt vettek benne, az a Szalka zenekar, és a Szalka zenekarnak a vezetőjével, vagy inkább szóvivőjével, mert majd meghalljátok. Ez egy fantasztikus interjú lett egyébként, úgyhogy nagy szeretettel itt van, és mondom, egy szenzációs interjú lett a Szalka zenekarral. Minden körülményeket hallgassátok meg.
1: Báti Dobos Szilvia, szeretettel köszöntöm, és ön a Szalka zenekar szóvivője, és hogy tulajdonképpen hogy kerültek a képbe, volt egy Guinness Book of Record próbálkozás, ami tulajdonképpen sikerrel járt, és méghozzá, ha jól tudom, és ha jól értelmeztem, akkor arról volt szó, hogy hány citerást tudnak összehozni fönt a várba, a budai várba, és ezt tulajdonképpen, ha jól tudom, 500 citerás, vagy annál több, hát volt egy olyan száma, 682, 682 volt azt hiszem az a szám, és lényegében az, hogy egy nótát kellett eljátszani. Én csak tátott szájjal néztem, hogy wow, milyen fantasztikus dolog is ez, és mondom, akkor meg kell ezeket szólítatni, és így jött tulajdonképpen a Szalka banda a képbe. Mióta játszik citerán, és hogy került a Szalka bandába? Meséljen nekem erről valamit.
2: Én magam és a férjem is, akik gyakorlatilag így a motorja, egyik motorja, ügyűvője vagyunk a Szalka bandának, mi olyan 30-35 éve már citerázunk, tehát mi is 8-10-10 pár évesen kezdtük, és a Szalka banda viszont egy nagyon különleges zenekar. Már 9. éve szervezünk egy citerás gyermek és ifjúsági tábort, ez a Rózsatábor, és ezek a fiatalok ezelőtt sok évvel ott találkoztak. Kisgyermekként, fiatal suhancként jöttek ebbe a Rózsatáborba az ország minden részéről, sőt Erdélyből is, és ők ott barátkoztak össze az általunk szervezett táborban, és így jó ötletnek tartották ezelőtt kicsivel több mint 2 éve, hogy alapítsanak már ők is egy bandát. Már elég jól tudtak citerázni, és mivel jó barátok voltak, tartották a kapcsolatot, így alapítsanak egy bandát, és ők hívtak bennünket, mint a tábor szervezői maguk közé, hogy lenne kedvünk csatlakozni ehhez a csapathoz, és mivel ez az ötlet Máté Szalkán egy továbbképzésen, egy citerás továbbképzésen merült fel, így lett a neve a csapatnak Szalka banda. 8 településről vagyunk ebben a Szalka bandában, úgyhogy ezért is különleges, úgy szoktuk mondani, hogy ilyen örömzenekar vagyunk, mert több száz kilométerre élünk egymástól, és gyakorlatilag egy-egy hétvégén szoktunk összegyűlni, és átmuzsikálunk egy egész hétvégét gyakorlatilag. Úgyhogy a csapat felének egyébként Nauner Agárdi Éva, névzenetanár, etnográfus adta szinte először a kezébe a pengetőt, és az ő tanítványai voltak az első jó pár évben, és ez a tanárnő volt az, aki most a citera rekordon és a színpadon állt, és így rugózva, kihangosítva adta az ütemet, és vezette le ezt az egész citera rekordot. És vele csináljuk ezt a citera tábort is, a rózsatábort, úgyhogy így sok szálon kötődünk, de gyakorlatilag a sok éves barátság és a rengeteg beletett munka, amit ebbe a citerázásba beleteszünk, az most egy kicsit gyümölcsözött ezen a hétvégén.
1: Na most végső soron engem megdöbbent az, hogy a mai fiatalokról az embernek van egy olyan átlag elképzelése, hogy haszontalanok, semmire kellők, semmire nem jók, rosszul áll a szemük, és így tovább. És lám-lám, itt vannak ezek a gyerekek, akik zenében kötődnek, zenében nevelkednek, zenében haverkodnak, olyan hangszert fognak a kezükbe, ami egy nagyon régi hangszer, úgyhogy ez a zenén keresztül való ismerkedés, zenén keresztül való kapcsolódás, ez valami olyan óriási energia. Hány gyereket tudnak bevonni egy ebbe a zenekarba?
2: Ez a szakaban, ez 13 fős. Tehát vagyunk ketten, mint a tábori szervezők, de gyakorlatilag ugyanúgy beolvadtunk a gyerekek közé, és 11 fiatal tartozik még ide, és nagyon alázatosak, nagyon elhivatottak, és imádják azt, amit csinálnak. Tehát mi is nagyon sokat tanulunk tőlük, mert nagyon, nagyon nagy bennük a tudni akarás, az alázat, és gyakorlatilag kölcsönösen formáljuk is egymást a zenekarban. Nagyon örülünk, ha elhívnak bennünket fellépni valahová, ha nincs ilyen jellegű felkérés, amit el tudunk vállalni, akkor pedig egy-egy hétvégén valahol az országban, vagy éppen Nagykárolyban, ahonnan négy lányunk való, vagy ott gyűlünk össze, vagy valamerre szerte az országban. És akkor egy pénteken este megérkezünk, éjszakáig citerázunk, szombaton is, vagy felkérés van.
0: Hát ez egy óriási dolog egyébként, hogy én miért nem citerázni tanultam meg, és nem dobolni, persze egyik sem rossz, maradjunk abba. Ugyanakkor meséljen nekem valamit, hogy kerültek föl Budapestre, hogy kerültek ebbe a Guinness Book of Record megpróbálkozásba, és hégsősorom magáról a hangulatról próbáljon nekem valamit mondani.
2: Valamilyen szinten ennek már volt előzménye, mert talán 2024-ben Nyíregyházán már szerveztek egy citerás magyar rekordot, ahol még ugyan nem szalkabandaként, de a zenekarnak több tagja is jelen volt ezen a magyar rekordon, és mikor meghallottuk, hogy most a szervezők, a korábbi nyíregyházi szervezők mertek nagyot álmodni, és megpróbálták a Guinness rekord kísérletet citerán megvalósítani, akkor nem volt kérdés, hogy szeretnénk ebben benne lenni. Mi magunk, akik egy kicsit idősebbek vagyunk a csapatban, mi is régi citerás táborokban nőttünk fel, ismerkedtünk meg, és nagyon-nagyon tudtuk, hogy nagyon jó érzés lesz találkozni régi citerásokkal. Nem nagyon tudtuk, hogy kik fognak jönni, kik nem, de bíztunk benne, hogy nagyon sokan, és a feelinget, az élményt kell a gyerekeknek, a fiataloknak továbbadni, akkor tapasztalják meg ezt az együttmuzsikálás örömét, a zene, a citera, mint közös nyelv, hogy ez mennyire sokat számít. És ezért is szerettünk volna benne lenni.
0: Mennyi ideig gyakorolták, mert hát végső sorolt, ahogy hallottam, hát szenzációsan szólt is, itt tempót váltottak, egyre gyorsabb lett a zene, egyre jobban énekeltek, szóval mennyit gyakoroltak, mire ezt úgy nagyjából összetudták hozni?
2: Igazából sem ennyit, mert mindenki elő nagyon jól meg volt szervezve, úgyhogy azt szeretném is elmondani, hogy mi ehhez igazából úgymond csupán csatlakoztunk, mert ez a citerás rekord megszervezése a Rétközi Ifjúság és Kulturális Egyesület, és annak élén is Trencsényi Tímának az érdeme, és ezt már jó előre, hónapokkal előtte megkaptuk, hogy mely négy dal lesz az, amit muzsikálunk ott együtt, és ezt mindenki, aki regisztrált, jelentkezett, mindenki megkapta. Úgyhogy otthon mindenki ezt tudta gyakorolni, és ennek az a szépsége, hogy például nekünk nem kellett ezeket a dalokat gyakorolni, mert csak igazából összejátszottuk előtte péntek este, mert ismertük ezeket a dallamokat, viszont az benne nagyon szép, hogy kicsi 6-8-10 éves gyermekek viszont most tanulták meg talán ennek a rekordnak a kedvéért ezeket a dallamokat, és voltak köztünk olyanok, akik 70-80 évesek voltak, és mindenkinek mást jelent a hangszer, más jelent a citera, más szinten tart jelenleg a tudása, és mégis össze tudtuk hozni. Úgyhogy ott a helyszínen, igen.
0: Mennyi ideig tart, míg az ember elsajátítja a citerának ezt a fokát, ahol egy ilyen nótát el lehet játszani? Egy átlag ember, mondjuk egy átlag fiatal, tizenéves, akárhány.
2: Igazából életkortól függetlenül nagyjából 1-1.5-2 év alatt már tud ilyen szinten játszani, hogyha ha érdekli és szereti csinálni. Van, aki például 1-2 hónap alatt is el tudja már ezeket játszani, hogyha nagyon megszállottan érdekli, hogy akkor mégis meg tudja szólaltatni a hangszert.
1: Mi a citerában az a különleges? Mert végső soron annak van egy különleges hangja. Az nem gitár, az nem hegedű, az nem viola, az valami egészen nem hogy mondják, az a tekerő, az a tekerőland, hanem az egész különleges hangja van. Tehát mi ebben a citerában olyan érdekes, hogy az emberek így összejönnek, és 600 valahány ember fönn a várkertbe ott eszelkedőnk citerázni, és nem csak az, hanem ráadásul még a Guinness Book-ok rekordba is bekerültek, mint győztes.
2: Igen, ezt igazából nem tudom megfogalmazni. Talán az, hogy viszonylag könnyű rajta megtanulni egy alapszinten megszólaltatni a hangszert, és ez nagyon gyors sikerélményt tud adni. Illetve az együttmuzsikálás. Tehát a citera alapvetően szóló hangszerként terjedt el a köztudatban, már egy újabb hullám a 90-es, 2000-es években kovácsolta össze a citerásokat zenekarrá, tehát nem ez az eredeti, úgymond. Viszont ahogy jöttek a 90-es évek, 2000-es évek, új hullámos próbálkozásai, több szólamú citera, mi is több szólamút játszunk, az nem kimondottan autentikus citera, mert ugye az inkább egyedülálló citerások voltak, de mi úgy voltunk vele, hogy lássuk, mit tud ez a hangszer, és mi mit tudunk belőle kihozni. Tehát van, amit meg lehet rajta valósítani, van, amit nem, vagy nem úgy szól. Mi nagyon szívesen kísérletezünk rajta, és mindenkinek más az, hogy hány év alatt jut el odáig. Hát egymást is húzunk.
1: Bevallom őszintén, tátott szájjal állok itt, de halál komolyan, mert azért ma ebben a felfordult világban milyen csodálatos is, hogy ennyi ember összejön, együtt zenének, örömködnek, és a végén elmennek, és egy hatalmasat vacsoráznak, vagy mit tudom én, a körülnéznek. De maga a pusztetén, hogy együtt van, aki zenének. Mondja, Szilvia, a civil életben, amikor nem zenél, mit csinál?
2: Én természetgyógyász vagyok, fitoterápiával foglalkozom, illetve művelődés szervezőként tevékenykedem. Művelődési házban, közművelődésben.
1: Figyeljen rám, ez egy szenzációs dolog egyébként, amit csinálnak. Nagyon szépen köszönöm maguknak, és sok-sok sikert, és hát én egész el vagyok ájulvettől a citerától. Egyébként is szeretem a zenét, de hát néha az ember, amikor meghallgat az a 600 valahány ember, és majd mindjárt be is fogom játszani, hogy tulajdonképpen mi hallatszott akkor ott, úgyhogy egy óriási élmény lehet. Mi a következő, ami felé úgy gyűrik, amit szeretnének elérni?
2: Igazából azt szeretnénk elérni, hogy minél tovább tudjunk így együtt muzsikálni, kapcsolódni másokhoz is, és a Szalka bandát működtetni, megtartani, jussunk el jobbnál jobb helyekre, ahová meghívnak minket, ahová elvihetjük a magyar népzene, a citera szépségét, és ezt az együtt muzsikálás örömét, hogy tényleg már vasárnap menni kellene haza, de még mindig ott muzsikálnak a gyerekek, és ezt azért tehetik meg, azt hangsúlyozom, mert a szüleik is időközben nagyon jó barátok lettek, és gyakorlatilag együtt működtetjük a Szalka bandát, mert ők is nagyon szeretik és tisztelik, amiket a gyerekekkel csinálunk, és nagyon szeretik a zenénket. Úgyhogy ezt szeretnénk, hogy minél tovább fennmaradjon.
1: Bati Dobos Szilvia, a Szalka banda szóvivője. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja magukat, és sok-sok sikert a jövőben.
2: Köszönjük szépen, minden jót.
3: Where's a great place to socialize or hold a function?
4: The Bizzo Club Eastwood with its ultra-friendly and personal atmosphere.
3: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetizing bar snacks.
4: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
3: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. a great place to meet.
4: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
5: Are you a young person aged between 12 and 25 looking for information about mental health or needing work or study guidance? Perhaps you're supporting a young person in the same age bracket with similar needs or more. Either way, Headspace is the place to turn to, a free service dedicated to giving you the support and guidance you're looking for. For more information, search headspace.org.au or telephone 1800 650 890. Headspace National Youth Mental Health Foundation is funded by the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
6: Did you know that 2RRR has podcasts? That's right. We host a series of podcasts that cover a wide variety of topics, ranging from deep and meaningful to lighthearted and fun. Plus, they're easy to find too. All you need to do is go to our website, 2RRR.org.au. Click on the Explore tab and go to 2RRR Podcasts. 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
7: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
0: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glacevilleből, és Bata Dobos Szilviával beszélgettem, és szenzációs, mondom, annyira jó volt, annyira, nem tudom, ki, hogy vagytok vele, de néha az ember úgy érzi azt, hogy első pillanatok fogva, mint örökösen ismertük volna egymást. És hát milyen csodálatos is, hogy ezek a gyerekek a zenén keresztül megismerkedtek egymással, a zenén keresztül barátságot kötöttek, és nem, mit tudom én, a plázákba lógnak, meg valahol máshol, hanem zenélnek. És hogy mit zenélnek, ez tényleg itt lehet, ennél lehet meglátni, hogy mennyire jó is ez a zene, mennyire hangos ez a zene, mennyire közösségépítő ez a zene. Figyeljetek, mert most egy kicsit hallgassunk bele ebbe, mert ez szenzációs. Mondom, ez föntörtént a várban, és hát egy óriási élmény lehetett, és mondom, a Szalka zenekar ott volt közöttük.

Na, mit szóltok? Ugye milyen szenzációs? És hát el tudom képzelni, micsoda óriási hangulat volt ott, és mondom, ahogy hallottátok, a Szalka zenekar, tehát Máté Szalka, a Máté Szalka, ahogy hallottátok, úgy jön össze, Máté Szalka, Szalka zenekar, hát az ott volt, és játszottak, és lelküket és szívüket beleadták mindabban, ami ott történt. El tudom képzelni, hogy ilyenből én kimaradok egyébként, ez sajnos van, de hát mit csináljuk vele? Maradjunk abban, hogy nagyjából hát ennyi volt a program, és tulajdonképpen még egy számot, hogy be fogunk valahol játszani, még egy picit ezt halljátok.

Na, úgyhogy hát nagy élmény lehetett, és minden esetre gratulálok, nekik megvan a Guinness Book of Record. Hát kíváncsi vagyok, hogy meddig lehet ezt fokozni végső soron, mert az ember belegondol, hogy hány citerást lehet összeszedni Kárpát-medencébe, aztán hány citerást lehet közösszedni Európába, és itt tovább, hol van az a vég, amikor kész, tovább nincs fokozás. Egyébként ez érdemes volna megkérdezni a Guinness Book of Records-ot, valakit, aki onnan jön, hogy ő hol látta azt a véget, amikor emberek már nem próbálkoznak tovább, ennyi, és ezt elfogadjuk. Innentől tovább nem lehet megdönteni a sikert. De hát nem lehet tudni. Szóval, nagyjából ennyi volt. Hálás köszönhetem, hogy itt voltak velünk, és itt voltatok velem, és a kollégáimmal. Itt szeretném megköszönni kollégáimnak a szereplést ma, és hát óriási élmény volt, és nézzétek bele a YouTube-ön, ha jól tudom, fönt van a kis klipünk, meg a Rádió Mozaikon is fönt van a kis klipünk, amit a mai napot hirdettük, és még egyszer kívánok Júliának egy sok-sok boldogságot, hiszen itt van velem élőbe a Skype-on keresztül, és hallgatja az adást valahol Keszthelyen, ez az Keszthelyen. Úgyhogy Júliám, csodálatos, hogy együtt itt dolgozni, együtt te ott, én itt. Ugyan téged, te hallgodat nem hallották, de lényeg ebből csak az, hogy a technika, kérem, mit lehet technikával ma csinálni? Éppen arról beszéltünk, hogy Andó Dacumer egy interurmán, az 4-5 órás exercise volt, amit hát mire megkaptuk egymást, csak el kellett 5 óra, 6 óra, mire bekapcsolták Budapestet, ma meg egy instant, de tényleg egy instant. Úgyhogy nagyjából ennyi volt, és mindahogy az óriások mondják. Itt a vége, fuss el véle. Minden jót!